0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Hallgassuk együtt a hét legfrissebb zenei újdonságait itt az Aktív Rádióban. Fresh. Az újdonságok műsora minden szombaton délután 5-től. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okay, here
1: we go. Induljon egy újabb óra a kedvenc dél.
0: Folytatódik a Klubmánia.